0: Na UFM.
1: Ah, nem dem Oscar mi ring ngi dem. Nem sti ding lor mangi lo wagol. Itla wan plan lor mangi na kodo to stret. Nem sti ne jadri na ameli lo. Anis la sol.